0: Ja, das war...
1: Krokodilonnal azonnal azokat a cuccokat, de ebben a pillanatban, mert nem tudom, mit csinálok veled. Megértetted?
2: Börtönbe jössz.
1: Kurva életed.
2: Börtönbe fogsz jönni.
1: Oda megyek. Hát látom, meg te is.
0: Young Hoon mit Geheim. Neuer Song. In Orvia. Letzten Minuten brechen an. Ja. Der Nebel hängt immer noch zwischen den Bäumen.